az mi most nyilván, hogy nyilván lenne egy ilyen szép. Falk, hisz egy szép.